kebisz a röparök, ha étre a fasti, a gyám pöcsök, hová? Ifra vátsze, menesz a tömmel, sőmensz a sprettajöcs,